Istennek örüljön rajta. Veréshez szokott fajta. Cigány népek langszívű siheverje. Verje, csak verje.

szenved és től elhomályosul az agy, és a szem ködbe borul. Pedig látni kell, vajon maradt-e még talpra ember e pusztulás közepén, s mit kell, mit tudnak ők még tenni? Vajon maradt-e még talpra ember e pusztulás közepén, s mit kell, mit tudnak ők még tenni?